0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.

egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Áll a kép. Fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
1: Éjjel-nappal.

0: hallotta, máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu Retro és slágerzenékkel.

0: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket?
1: Akkor mondja el ismerőseinek,
0: hogy ők is szerethessenek minket.
2: Ez a poptalisznya.hu.

0: Szereti a podtalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a podtalisznya.hu.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
0: Éjjel-nappal.

0: máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fudrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, használják, hallgassák! Poptarisznya.hu, a Retro Net Rádió.

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszd az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor zene verzum Hudák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Hudák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: Ötös csöpi, Leo jégkrém, Olympus narancslé.
1: A poptarisja.hu elhozza a régmúlt idők nyarainak hangulatát.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit. Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a poptalisznya.hu.

0: egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval.
1: www.poptarisznya.hu

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: facebook.com

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

Figyelem, figyelem! Utolsó figyelmeztetés! Megkérjük a Power Media Group társaság poptarisznye.hu nyári turnusának utasait, fáradjanak a check-in pultokhoz, ahol ezekben a pillanatokban kezdődik a beszállítás. A járaton egy időutazás veszi kezdetét, melynek keretein belül elröpítjük Önt az elmúlt idők nyarainak helyszínére. Köszönjük figyelmüket, és kellemes utazást kívánunk!

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel, let it be, let it be, akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

Hotel California megint szól. Védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: vállalkozását, termékét, szolgáltatását hirdesse a poptarisznya.hu-n, Magyarország kedvenc retro rádiójában.
1: Egyedi ajánlatunkért kérjük, keressen minket az info@poptarisznya.hu e-mail címen.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát, nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák!

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gólt-otó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom! Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel, let it be, let it be, akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

Tétósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel. Tétósó.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.

retaliation.

0: Válasz mindenre, egy dal szólt, a kör.
1: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
2: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
1: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
2: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
1: Használják, hallgassák!

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon. Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszd az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Nem vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

Az én drága Popovics Laci barátom úgy tűnik, hogy néhány órán belül megkezdi a nyár végi szabadságát, ami azt jelenti, hogy elmegy egy kicsit pihenni, ráfér. Lacikám, kellemes pihenést kívánunk neked, és hát aztán persze természetesen várunk majd vissza. Ami a ma estét illeti, most jön egy eszméletlen jó mix, aztán 21 órától jön majd a Music Story. Ugye a múlt héten nem volt műsor, Laci barátomat megkértem, hogy a péntek esti koktélt akkor 21 óra után egy kicsit hangolja euro-italo diszkó stílusra, mutasson be néhány olyan felvételt, amit tudom, hogy kedvelnek és szeretnek azok a hallgatók, akik pénteken ebben az időpontban már azért kagylóznak, hogy jöjjenek végre azok a dalok, amiket annak idején Komjáti Gyuri bácsitól, Bétót Lacitól, meg a helyi diszkósoktól kaptunk. Innen is hatalmas nagy köszönet, Lacikám, ha hallod egyáltalán most, amit én mondok, hogy a múlt héten helyettesítettél. Ha jól tudom, akkor talán 3-4-11-ig, úgyhogy hát majdnem 2 órában volt akkor. Egy kitűnő összeállítás. Hölgyeim és uraim, nem sokat fogok beszélni, mert hogy jön most a mix, úgyhogy találkozunk majd 21-kor. Ó, de én nem ezt a mixet szerettem volna. Nem, mert hogy egy másik mixet szerettem volna én lejátszani, ez következik majd mindjárt.

Music Story.

Még jó, hogy itt vagyok a stúdióban, egyszer csak gondolt egyet az adásvezérlő szoftver. Lefagyott és megállt ez a kitűnő, még nagyon sajnálom, pedig ez pont kitartott volna 21 óráig, de valamiért én már észrevettem, azért is volt ez a dal bekészítve CD-ről, hogy már itt nagyjából 5 perce nincs kijelzés, csak szólt a dal, kíváncsi voltam, hogy meddig bírja, hát eddig, most megpróbálom újraéleszteni, hogy 21 óra, akkor azért legyen már bűsor.

0: Ez jó volt, szép estét kívánok mindenkinek, 21 óra van, úgyhogy kezdődik a Music Story.
1: Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából.
2: Indul a Music Story. A mikrofonnál Hajcser Attila.
0: Véget ért a nyár, a strand is üres már, az úszómester is alszik, semmit nem csinál. Szép jó estét kívánok mindenkinek, ezzel a klasszikus láger szöveggel indul a ma esti műsor, mert hogy ezen a nyáron, bizony, ez az utolsó Music Story, mert jövő héten már ősz lesz. Szeptember, és az már bizony az iskolásoknak becsengetés. Kérdeztem a fiamat, mondom, várod? Azt mondja, apa, hogy lehet ilyet kérdezni, de hogy várom. Hát persze, melyik az a gyerek, amelyik várja? Ugye elsőben, másodikban még csak-csak, mert akkor olyan érdekes, hogy na jó, hát persze most már jó lesz majd együtt lenni az osztálytársakkal, meg ilyesmi, akkor talán még a tanárok is hiányoznak, de ez később elmúlik. Tehát harmadiktól fölfelé már nincs olyan gyerek, ha csak nem annyira stréver,

Amúgy pedig általános iskolás korunkban pedig még azt szeretnénk, hogy minél nagyobbak legyünk. Hát az én fiam most 6-os lesz. Úgyhogy drága kisfiam, örüljél! Aztán eljön majd a nyár, és akkor megyünk megint nyaralni. Ha mindenki úgy akarja, ugye? Na hát, ami pedig a ma estét illeti, először is egy köszönet Popovics Lacinak. Múlt héten ne haragudjanak, hogy semmilyen műsort én magam részéről nem tudtam készíteni, de tényleg elmentünk nyaralni a fiammal, még egy ilyen utolsó kis nyaralás így a nyár vége felé. Se bejönni nem tudtam szerdán, vagy csütörtökön. Csütörtökön már 20-a volt, akkor semmiképpen nem tudtam volna. Ismételni nem szerettem volna, mert az a helyzet, hogy minden műsorban van valami aktualitás, beszélünk valamiről, és annak meg aztán igazából semmi értelme, hogy az évekkel később elhangozzon. Úgyhogy Popovics Laci barátomat megkértem, hogy akkor ő úgy is volt a péntek esti koktéllal, akkor 21 óra után egy kicsit akkor váltson a zenetárba, és mutasson be olyan euro-italo diszkó dalokat, amiket ebben a műsor időben, ebben a műsor sávban már megszokhattak a hallgatók. Úgyhogy innen is még egyszer köszönet érte, Lacikám. Ha jól tudom, akkor olyan 3-4-11-ig bírta, úgyhogy majdnem 2 órán keresztül tartotta a frontot. Bulizók, figyelem! A holnapi napon, az augusztus 29-én ismét lesz egy zárkörű rendezvény, ahol lehet táncolni a 80-as évek ismert diszkós lágereire. Ahogy Gyuri barátom írta, itt nem lesz Józsika remix, meg feldolgozások, kizárólag az eredeti verziók, ahogy ez mindig lenni szokott, de nem csak a dalok eredetiek, hanem hát a fényáradat, lesz tombola, meg hát természetesen ez a megszokott jó kis baráti társaság, úgyhogy akinek van kedve, semmi akadálya nincs annak, hogy holnap még velünk tartson. Egyébként Gyurit hamarosan hívom, és akkor egy picit beszélgetünk arról, hogy pontosan mire is készül majd a holnapi nap folyamán. Egyébként Hargitai Gáborral együtt, mert hogy ezt a bulit is természetesen ketten fogják készíteni. Hát ami pedig a műsor többi részét illeti, 80-as évek Euro Italo Disco, High Energy New Generation, lesz egy-két feldolgozás is, lesznek majd óranyitó mixek. Valasanyi barátom eltűnt, nem tudom mi van vele. Ráírtam valamikor délelőtt, azt mondta, hogy este a szakikkal leszek. Hát mit jelent az, hogy szakik? Hát amúgy tudom, hogy mit jelent, de azt nem tudom, hogy az ő nyelvi világában ez pontosan mit jelent, hogy elmentek a haverokkal egy kicsit sörözni. Remélem, hogy ezt jelenti. De hát ha előbb nem, akkor holnap valószínűleg majd találkozunk Fehérváron. Na de azért nem maradnak a kedves hallgatók újdonságok nélkül, mert hát Sanyi barátom munkája, bár majdnem azt mondom, hogy nélkülözhetetlen, de hát azért mégiscsak vannak olyan pillanatok, amikor nem tudja a stúdiót kisegíteni semmilyen dallal. Így volt ez egyébként 2 héttel ezelőtt is. Akkor meg nyaralt! Hát de ilyen ez a popszakma, ahogy mondani szokták. Jaj, popszakma! Mostanában nézem ezt az átalakult M1-et. Tegnap vagy tegnap előtt reggel 7 órakor iszom a kávét, bekapcsolom a tévét, és kiket látok? Dévényi Tibi bácsit és Bétót Lászlót. Egy a 90-es évek elején készült 3 kívánság műsorral, ahol most ezúttal felnőtteknek a kívánságát teljesítették. De hát jó volt látni, na, az első emelet tagjait. Halász Juditot, aki, ha jól emlékszem, akkor evezett, vagy mit csinált, szóval ilyen fura kívánságokat teljesítettek. Hát jó volt, jó volt. Egyébként tényleg most olyan frankok és nosztalgikus műsorokat lehet elcsípni, hogyha valakinek van ideje, van kedve, akkor nézze az M1-et. Tényleg egészen fantasztikus, és az esti órákban pedig hát olyan legendás kabarék, kabarészámok, kuplék, amiket évtizedek óta nem láttunk kitűnő minőségben, úgyhogy na, ezt se gondoltam volna, hogy én valahogy ajánlani fogom az M1-et. Balatyán Attila barátomat is majd kapcsolom, 3 dallal készült, de most először majd a Gyurit, és aztán utána Attila jön majd a 3 dallal. Hát ez vár ránk a ma este folyamán. Induljon akkor a program, mindenkinek nagyon-nagyon jó szórakozást kívánok! Best disco in town.

0: Kukac.hu, a Retro Net Rádió.
1: A stúdió telefonszáma 0630 308 98 44. Hello! Várjuk hívását!
2: Now it's time for a story. Music story.

0: Amadeus Liszt, vagy hogy jobban tetszik, akkor Mike Marin, Win the Race. Ezzel indult ez a ma esti összeállítás, majd a Gina és a Racing for Your Heart 2026-os változat, de szerencsére egészen vállalható ez a feldolgozás, talán még és Gyuri barátom számára is. Aki, hölgyeim és uraim, itt is van a vonalban. Szervusz Gyurikám, szép jó estét kívánok neked!
1: Szia Zila, jó estét a kedves hallgatóknak is!
0: Hát nem véletlenül hívlak, mert hogy holnap ismételten 80-as évek buli lesz Székesfehérvárott. Kérlek szépen, avasd be a hallgatókat a részletekben!
1: Igen, ez egy olyan rendezvény, ahol kimondottan csak az eredeti változatok szólnak, itt csak Euro Italo Disco, High Energy, nincsenek magyar dalok.
0: Józsika Pistike, hogy kiírtad igen, a Facebookra.
1: Nincsenek remixek, tehát fel nem ismerhető verzék, hanem csak az eredeti kórhű fényekkel, effektel, klasszikus kukáslámpa áradattal, most lesz fényfüzér, füst, amit no. el lehet füstgép, bocsánat, hogy valaki...
0: igen, nem kifüsteljük a vendéget, hanem szórakoztatjuk. Igen.
1: Lényegesen kevesebben leszünk most, mint a nyár elején, hát ez most így jött ki, de ugye mindig biztosítjuk a lehetőséget, hogy akik vissza akarnak fiatalódni, átélhessék ezeket a perceket. Ez egy nagyon jó kis önfelett együttlét, tehát tényleg, amikor te ezt eredetiben hallod egymás után azokkal a fényefekteket, mint ezt te is mondjuk 20 évesnél, vagy hallgatók döntő többsége, az első szerelem, ugye. Itt hadd mondjam azt, hogy ezt rajtunk kívül már senki nem csinálja, ugye Hargitay Gáborral közösen visszük ezt a bulit. Eljön még Klee is, de most nem Energy Boys-ként, hanem Italo Box-ként, és ráadásul egy premier előtti dalt fog bemutatni.
0: Hát én nagyon felcsigáztál.
1: Igen, kicsit kevesebben, kicsit, de azért mégiscsak a mi bulink, ugye, ahogy mondani szoktuk, és jön a Klee, aki ismeri az ő munkásságát, már pedig nagyon sokan, akár az Energy Boys-ként, akár ugye az Italo Box formáció kapcsán tudhatják nagyon jól, hogy azok mind minőségi dolgok, és aztán ő készített Linda a Joe Rizzo-nak egy remixet, azt is elő fogja adni, azért az nem kis dolog Lindának egy remixet készíteni.
0: Ezt jó, hogy mondod, mert ez már be van nálam készítve, mert ezt elküldte valamelyik nap, hogy akkor ezt játszam le, csak én nem voltam múlt héten, Szabin voltam, de a ma este folyamán akkor majd hallható lesz ez a felvétel. Igen, most, ahogy ezt mondott, tényleg hát nem csak a dalok, hanem a fények, az effektek, a füstök, ahogy mondtad így az előbb, meg hát egyáltalán az a hangulat, ami ezekre a bulikra jellemző, ez példátlan, tehát ilyet szinte senki nem csinál ma már, úgyhogy mindenképpen érdemes erre eljönni mindazoknak, akik szeretik és kedvelik ezt az
1: egészet. Nagyon jó a társaság, hogy az ország minden szegletéből jönnek. Most is tudom, hogy jönnek Szegedről, jön egy házaspár Debrecenből, úgyhogy igen, Csorna is látszik, és ott lesznek. Igen. Szóval ez nekünk mindig egyfajta visszaigazolás, hogy érdemes ezt csinálni. De kétségtelen erről beszéltünk ma a mai napon már, hogy hát fogyunk, öregszünk, idősebbek vagyunk, unokák jönnek, stb. Semmi nem tart a végtelenségig. Hát csúnya a dolog, hogy feltette magammal a kérdést, hogy mennyi lehet ebből még úgy körülbelül így buli szintjén. Hát így, ilyen sűrűséggel, amit mi csináltunk, szerintem már bármilyen durva, talán még egy év, és rigasztónak tűnik. De erről majd
0: hát most én is lefagytam egy kicsit, igen. Azt hittem, mondasz egy ilyen szép kerek számot, de...
1: Nem, azt nem vetem el, hogy egy évben egyszer ne legyen egy ilyen rendezvény, de az, hogy egy évben négyszer ennek vége van. Több okból kifolyólag is. De hát látjuk, hogy milyen rendezvények vannak, milyen kevés rendezvény van. Például ugye, hogy egy más szegmensét mondjam ennek a szomorú statisztikának, itt van a Sziget Fesztivál, amely most visszakerült a régi jogos tulajdonosi körbe, egyedek, stb. Tehát ott is új szelek fújnak, hála jó Isten. És ők sem tudták azt a néző közönséget, azt a vendégszámot hozni, mert nem. Ugye ez is egy nagyon, nagyon durva dolog, ami így bejátszik, szóval ez az évenkénti egyből, és már azt sem tudom mondani, hogy ez szilveszter, mert ugye ahogy öregedünk, idősebbek vagyunk, inkább az unokánkkal szilveszterezünk.
0: Igen, az se olyan fontos. Igen, meg a retro tévéműsorokkal.
1: Igen, és akkor egy évben egyszer, szerintem ezt a nyár elején érdemes majd csinálni mindig, aztán kész.
0: Jó, hát azt azért említsük meg, hogy idén lesz még egy nagy dobás, amikor
1: igen,
0: jön Ken László.
1: Igen, a Gáborra készül a Ken László-ra, és igen. Akkor itt van ez a dolog is, hogy ugye az Euro Italo Disco sztárok is fognak, a Gábor mindig kényes volt arra, hogy nála ne tártika legyen, hanem élő adják elő. De hát sajnos módon fogynak ezek az előadók is, és már nem lehet majd ilyen. Hát most tudom, hogy van nagy fesztivál itt Magyarországon, de őszintén 10 előadóból 9 tátok. Csak ez a Hell of Budapest, Everybody Singing Now, és mindenki tekajától idő. Hagyjuk. Tehát nem.
0: Jó,
1: ez
0: hát,
1: rettenetes dolog, tényleg az ember ilyen számadást készít, de ez a nyers valóság.
0: Jön a Bonnie M, akik ja, ugye tudjuk, hogy a világon egyszerre legalább három helyen tudnának fellépni.
1: Igen.
0: Annyi használják ezt a nevet.
1: Persze. Hát ez nem. Ezért ez, hogy tényleg méltóságteljes legyen, és önfeledten tudjunk. Szerintem az a nyár elejét évenként egyszer az egy full teltházas dolog lesz, de sajnos ez elfárad.
0: Minden esetre mi nem fogunk elfáradni holnap.
1: Én vagyok a legjobban elkeseredni, mert ugye én mindene vagyok az ilyen buliknak, de hát látom, hogy mi történik.
0: Na jó van, Gyurikám, ne vegyük el a kedvét a hallgatóknak.
1: Nem vettük el, ezzel csak azt akartam én érzékeltetni, hogy holnap, akik eljönnek, biztos, hogy nagyon nagy dobásban lesz részük, mert tényleg itt apait, anyait belevittünk a fényekbe, úgyhogy szerintem szenzációs lesz a dolog.
0: Az alapi...
1: Nem egy esetben ott voltál, ott vagy a bulikban.
0: Idén mindegyiken ott voltam, tavaly ott, szinte
1: ott
0: mindegyiken.
1: Ott mindenki a mindenkivel, odaülnek az asztalhoz. Szóval,
0: hogyne? Hát
1: hogy más te mondjak, a rádió ügyvédnő, és amikor az ügyvédnő társaságból egy baráti közösséggel eljön, szóval ez egy annyira közvetlen.
0: Igen, azt tegyük hozzá, hogy bulizni. Tehát, nehogy az egy, hogy azt már ügyvéddel kell megjelenni, tehát nem erről van szó, hanem szórakozni jön természetesen.
1: Például nagy örömmel mondom, az ügyvédnő például a nagy kedvenc a Blues System.
0: Igen.
1: Hoppá. De aztán az orvosházas páros, hát a legutóbbi bulin, akik ott voltak, hát végén volt. Feljöttek a színpadot, direkt arra törekedtük, hogy kérjenek dalokat ott a helyszínen, és hát miket kértek? Sylvester, Do You Wanna Funk, Eric, Who's Your Boyfriend?
0: Igen.
1: Hát mondom, tessék már,
0: meglepő volt, azt mondjuk, valóban.
1: Hogy egy Gyuri magának zenél, pedig nem. És akkor ott mondja a házas pár, meg mondja, hogy egy kis úr, mondja, nehogy urazzon Máci, a szél, vagy valami, és akkor mi ezt szeretnénk kérni. Dead or Alive. Szóval tényleg olyan dolgok. Hát igen, terjed azért a híre, azért, hogy mondjak jó dolgot is, hogy akik ott voltak legutóbb, honnan is jöttek ők, azt hiszem, hogy esztergomiak voltak, talán nem is, aki kért az Erik talált. És mondta, igen, hogy ő például az interneten lát, és a poptenice.hu-ra hivatkozott. Szóval azért megy a híre. Csak hát sajnos egy évben ezt 4-5-ször nem lehet eljátszani, én úgy látom, hogy egy évben egy buli marad.
0: Nem baj, Gyuri, mert amire várni kell, az mindig jobb.
1: Igen,
0: mert hogyha 2-3 havonta csinálunk egy bulit, akkor abban nincs semmi újdonság. Jó, hát már megint buliznak a fiúk. De hogyha várni kell, mert azért régebben, amikor még az ifi házas időszak volt, akkor te valóban tartottad azt, hogy egy buli
1: minden
0: volt.
1: Minden évszakban.
0: Vagy esetleg igen, kettő.
1: Évszakonként egy buli.
0: De nem az, hogy 4, meg 5, meg azért itt voltak ilyen külön bulik, amikor a Gábor csinált egy 90-es bulit, aztán ugye végül is az is ugyanazon a helyen volt, hogy az Alba bárba, ahol holnap megyünk, tehát hogy azért ott is találkoztam én olyanokkal, aki egyébként a 80-as buliba is el szoktak jönni, tehát hogy egy kicsit azért igen. Vegyes volt a közönség.
1: Hát én azt nem tudom, hogy ezt mondják, vagy nem, én ilyen maradi vagyok, én ugye csak a 80-as évek, emlékszem annak, hogy a Bétotocról csináltak egy beszélgetést, és mondom, Merhát Gyurikám a buliba, innenkel mondom, Laci, oké, csak én nem lennék hiteles, nem, mintha a 90-es éveket nem tudnám eladni, ezért hadd mondjam, hogy a zenetormizon tudok specifikus 90-es, 2000-es évek.
0: Volt is neked olyan, persze.
1: De a néha. 80-as évek szerintem az, ami hadd mondjam azt, hogy jól áll, amit szívvel élek, és a többiek örvendetésére tudok csinálni. És azt szerintem ilyen egyedülálló.
0: Ez pontosan így van, Gyurikám, gyorsan mondjuk még el azokat az alapinformációkat, hogy végül is
1: hát
0: hogy lehet ide bejutni.
1: Valaki még kedvet érez hozzá, ugye volt úgy, hogy lezárjuk a regisztrációt, de ez tényleg a buliknak a sajátosság, hogy na, akkor még mi is jönnénk. A zenetormixmusor@gmail.com-ra kell regisztrálni, és akkor a kódban mindent megírunk. De hogyha valaki kód nélkül jön, akkor arra figyeljen, hogy ott egyetlen egy óra áll a belépési lehetőségre, tehát ez zárkörbuliknál mindig így van, este 20 és 21 óra között. Utána kapu becsuk, nincs mozgás.
0: Így igaz.
1: Csak mondom. Tehát minket akkor már a telefonon hiába hívnak, abban az egy órában oda kell érni, hát ez a lényeg a zárkörbuliknak. És hát még egyszer mondom, olyan baráti családi hangot, aki még nem volt, és eljön, tényleg nem csalódik, mert ez leírhatatlan az élmény.
0: Ez így van, Gyurikám, nagyon szépen köszönöm neked. Az előbb említett e-mail címet majd még a posztba beírom, hogyha valaki nem tudta esetleg rögzíteni, akkor megtaláljad egyébként a te Facebook oldalon, és ott van az összes poszt alatt, ami a bulival kapcsolatban született.
1: Legyen így.
0: Gyurikám, nagyon szépen köszönöm, hát akkor találkozunk a holnapi napon, illetve veled a hallgatók vasárnap a Vörösmarty Rádióban, természetesen okay. A megszokott adásrendben.
1: Akkor további jó sorakozást. Jaj, képzeld el, akartam mondani, hogy egy ilyen New Generation-es dolog hozzám eljutott, és mondtam, hogy hát azért megdobogtatja a szívemet, még 2026-ban is tudnak meglepetést okozni, és most ilyen az élet, nem tudom neked elmondani, elfelejtettem. Na majd megírom neked, jó? Vagy beod a Facebook postára.
0: Hát vagy esetleg,
1: is Gyuri is kedveli.
0: Ha elküldöd, akkor még be is mutatom.
1: Igen, segítek annyiban, hogy identis kiadvány.
0: Ja.
1: Az bakelite jön csak mindig, és tipikus Lime hangzás.
0: Aha. Most a héten jelentek meg eventis dalok, úgyhogy azokból még fogok bemutatni ma egy párat.
1: Na hát, hogyha ott van, tehát nem fogod elfelejteni, tehát olyan, mint hogyha a békebeli lány volna.
0: Aha.
1: Az valami leírhatatlan.
0: Gyurikám.
1: Tehát, amikor azt meghallottam, azt hittem, hogy valami 1984-es dalt adnak ki újra, de nem, ez egyfajta disztelgés a ma már nem létező páros előtt.
0: Biztos, hogy
1: azt ajánlom a kedves hallgatók, figyelem, szerintem ott van már neked, vagy megküldték.
0: Egész biztos.
1: Játsz,
0: menni fog, mert az új eventi dalok azok itt vannak. Nagyon szépen köszönöm neked.
1: Okay.
0: Kis Györgyöt hallották. Szervusz, Gyurikám,
1: sziasztok! Sziasztok!
0: Hello, hello, hello.

Silent Circle, Touch in the Night. Bár ez nem a 80-as változat, de egészen vállalható. Hát ha hiszik, ha nem, természetesen megvan az a dal, ami Gyuri barátom itt említett. Úgyhogy ez következik most. Dennis and Dennis. How do you feel? New.

0: erre a darra már biztos nem mondaná azt a Gyuri, hogy vállalható. Egy ilyen AI Baby's Gang Happy Song. Szerencsére még 3 perc hosszúságú sincs. Denise, How Do You Feel? Ez volt az a dal, amit említett Gyuri a beszélgetésben, és tényleg higgyék el, hogy nem volt megbeszélve abszolút. Teljesen váratlanul ért a dolog, de mivel a heti újdonságokban volt, ezért következő dalként be is tudtam készíteni. Hát akkor, hölgyeim és uraim, van szerencsém bejelenteni egy újabb barátomat. Vallasján Attila kapitány van a vonalban. Szerbusz, szép jó estét!
1: Szervusz Attila, szép estét kívánok, és szeretettel köszöntöm a Poptarisznya Rádió és a Music Story műsor hallgatói.
0: Köszönjük szépen! Júj, hát igen, nem kellett volna nekem itt még megszólalni, de köszönöm szépen. 3 dallal ismét, 3 kitűnő felvétellel készültél a ma esti műsorban is.
1: Igen, így van. Kicsit a új generációhoz fogunk most konvergálni, így a sok 80-as remekzene mellett, bár a holnapi nap 80-as zenékre is táncolhatunk, ahogy ezt Kis György elmondta, de...
0: Akkor ezek szerint jöttök a buliba Kittivel, na hát ezt nagy örömmel hallom.
1: Igen, igen, hála Istennek, igen, megyünk, szálloda lefoglalva, úgyhogy emlék nem jön közben semmi. Az egészségemet is igyekeztem már úgy feltuningolni, hogy ez ne legyen probléma, ezt mindenkinek üzenem, hogy... És nagyon várom, hogy találkozzak a jó barátokkal, hogy veled is végre személyesen találkozzunk, ahogy ezt még júniusban is megtettük.
0: Így, így.
1: Nos, hát a mai 3 dal apropóját több dolog is adta. Ugye Vallasanyi július végén olyan jó nyújtáló zenéket válogatott itt nálad, hogy én is kedvet kaptam ahhoz, hogy szétnézek a New Generation gyűjteményemben. Mert azért van az is. Második pedig jövő héten kezdődik az iskola.
0: Hát igen, ezt említettem én is.
1: Igen, igen, nem túl jó hír, vagy pedig aki várja, hogy ezt említetted, és annak akár jó hír is.
0: De nehéz az iskolatás.
1: Bőzany, azért lesz még szép napos délelőtt szeptemberben is, mert elvileg nem a meteorológiai ősz jön el, csak a naptári, mert még van. Azért melegek lesznek szeptemberben.
0: Így van.
1: Előrejelzések szerint. Hát ugye a felső tagozatosoknak és a középiskolások órarendjében történelem és idegen nyelvórák is szerepelnek, ugye már régóta, még a mi időnkben is ugye emlékszünk, ugye Gavari, Paruszki és hasonló dolgok voltak. Így sikerült 3 olyan dalt összeválogatni, amelyek nem angol nyelvű New Generation felvételek, afféle nyelvleckeként, ráadásul 2 nem is a saját nyelvén énekel a 3 előadóból.
0: Ajaj.
1: Most elhangzás sorrendjében... Én remélem, hogy mindenki megtalálja majd a szívéhez és füléhez legközelebb állót ezekből is, ahogy mondani szoktam volt. Először Mirko Hirsttől a Danton Aparei Photo, azaz a magyarul a kamerádban című francia nyelvű felvétel következik. Ugye Mirko Hirsttől tudni kell, hogy ő aktív a New Generation, itáló diszkó, a Synthwave és a Space Synth műfajokban is, valamint a 80-as évek Lost Wave zenéinek felkutatásában is. Hát ugye találsz egy kazettát, ugye a Civic Lost Wave-nek nincs ráírva, vagy egy szalagorsót, akármit, és megtalálod, elkezdett kutatni, és ez a kedvenc számom volt, de már se az előadóra, se a művészre nem emlékszem, vagy csak egyikre, és akkor ezt hívják Lost Wave-nek, amikor már megtalálod, az egy óriási öröm, ezt Mirko Hirsch is szereti, és fel is dolgozza általában ezeket a dalokat. Az egykori német történelem tanár ismerősöm is a Facebookon egyébként, így tudom, hogy augusztus 20-án ünnepelte 49. születésnapját. A múlt héten nem volt Music Story, csak most utólag tudjuk felköszönteni, mert Happy Birthday and Good Health, Mirko. Németül nem vállalnám, jobb az így angolul. Viszont következzen a német anyanyelvű, de angolul is kiválóan éneklő és beszélő énekestől egy francia nyelvi felvétel, ami 2023-ban elektronikusan jelent meg, vinilen viszont 2025-ben is kiadták már, és itt franciául énekel, mint említettem, volt egy Elise művész nevű énekesnővel. Ez lesz az első nyelvleckés remekmű az iskolások, nemulóknak, akiknek mondjuk esetleg francia nyelvet kell tanulniuk. Második ajánlat az étlapon az Undermite-ról In Bianco című felvétel. Ugye a Blanco Negro New Generation üdvöskéi közé tartozik, az Amaya Martinez és André Der Pérez Nemo Wave, bocsánat, egy kicsit olyan fura a nevük, alkotta Under My Duo, ugye ők spanyolok. 2017-ben és 2019 között három színes spanyol nyelvű maxiuk is megjelent. En azul, ugye a kék, en blanco, azaz a fehér, és az en rozsó, azaz kékben, fehérben és pirosban, amely színes trilógiaként is szokás emlegetni. A trilógia elkészítésében közreműködött egyébként Fred Ventura is, ugyanis a maxilemezen Italo Connection remix változatok is szerepelnek. Ezek nagyon remek felvételek, egyébként ajánlom mindenki fülének figyelmében. Ezek közül kettő maxi, az En Azul és az En Blanco az én lemezes polcomon is megtalálható, amelyet a néhai Erdélyi Peti barátunk segítségevel sikerült beszereznem annak idején. Hát sajnos ő sincs már köztünk, de a lemezei megvannak, és amikor fölteszem, akkor a régi szép idők emlékére mindenképpen Petiről is meg tudunk így emlékezni. Az En Blanco-nak van egyébként egy olasz nyelvi változata, amely a maxin nem szerepel, csak elektronikusan jelent meg, az In Bianco, ez fog másodikként elhangzani, tehát itt egy spanyol előadó a nem túl messze lévő nyelvcsaládban olaszul fog énekelni, hát ugye latin nyelvek, úgyhogy talán nem volt olyan nehéz. A harmadik viszont anyanyelven énekel, ugyanis nem lesz más, mint Victoria Mutsu, a Sin Final, azaz Vég nélkül című felvétel. Ez pedig a chilei származású, születésű énekesnő, ugye Victoria Mutsu, és egy mexikói DJ Miguel Cruz, vagy ahogy ismerjük művész nevén Digimax közös munkája a Sin Final, egy remek felvétel egyébként 2014-es, 2016-ban a legelső galaktikák között valamelyikében már forgott, amikor elkezdtem a New Generation zenék irányában is nyitni. 2018-ban pedig ez is megjelent fizikai formátumban, úgyhogy elérhető vagy CD-n, vagy vinilen, vagy akár mind a kettőn, vagy legalább valamilyen válogatáson, ez a remek felvétel is.
0: Attila, egyszer, nagyon szépen köszönjük!
1: Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, még egyszer jó szórakozást és kellemes további szép estét kívánok, holnap pedig találkozunk azokkal, akik eljönnek az Albabáros buliba Székesfehérvárra. Szépen este, és akkor végre újra látjuk egymást. További szép estét kívánok. Sziasztok!
0: Köszönjük szépen neked a dalokat, és hogy itt voltál a műsorban. Balassán Attilát hallották. Szervusz, szervusz, jöjjenek akkor a felvételek.

22 óra. Music to music. Music. És most. Kezdődik egy újabb óra a 80-as évek legjobb diszkós lágereivel itt a poptarisznya.hu. Minden, ami 80-as évek. Különlegességek, ritkaságok, remixek. A mikrofonnál Hajcser Attila.

22 óra 16 perc van, szép estét kívánok mindenkinek. Önök a Music Story második óráját hallják. Ilyen és ehhez hasonló felvételek holnap este az Albavárban, Székesfehérvárott. Csak is eredeti 80-as dalok. A házigazda Kis György és Hargitai Gábor.

0: Gyurival való beszélgetésben téma volt Clay, Energy Voice és Linda Joe Rizzo közös dala, amiben is a nem olyan rég elhunyt Mauro Farinára emlékeznek. Már akkor itt a beszélgetésben említettem, hogy ezt a dalt a ma este folyamán én már bekészítettem, benne volt a zenetáramba. Úgyhogy jön akkor most Linda Joe Rizzo és az Energy Voice, Tears Tomorrow.
1: Musica, melodia, una canzone, sarai sempre con noi, non ti dimenticheremo mai. Mauro Farina.
2: Mauro Farina.

hát ha hiszik, hanem ez a dal is kapcsolódik az Albabárral, mert hogy az Albabár üzemeltetője, tulajdonosa Szunyogi Gábor barátunk. Retro Disco Machine néven kitűnő remixeket szokott készíteni, és hát ez a legfrissebb munkája, Joy és a Touch by Touch. Nézzünk akkor bele a Facebookba, Tóth Wolf Attila bejelentkezett. Jó estét, jó szurkolást, akarom mondani, jó szórakozást. Kedves Druszámnak, jó adást kívánok, én kiitálóztam magamat, mára most már csak hallgatok, köszönjük szépen. Bűdi Zsolt, csak a legjobbak vannak itt, poptarisznya.hu-n, igényesség, zeneivádás, stb. Ezt nem is lehet így elmondani, leírni. Hát azért csak sikerült elmondani és leírni. Szabó Attila, ez a Megamix nagyszerű, egyik legjobb, amit hallottam. Igen, nem volt különösebben tele effektelve, talán ezért is volt jó, és kitűnő 80-as dalok voltak benne, nem véletlenül, mert hogy persze ezzel a mixel is, hát a holnapi bulira szerettem volna egy kicsit hangolni a műsort. Mészárosné Danó Ildikó, szép estét, nagyon jó szórakozást kívánunk mindenkinek, az én gyerekem már várja a sulit, mivel minden új lesz a számára, 9. évfolyam lesz, ugyanis hát örülök neki, Ildikó. Annak már kevésbé, hogy ahogy hallom, holnap nem lesztek ott a buliban. Nekem biztos, hogy hiányozni fogtok, de szerintem mindenki másnak is. Olyan nagy szeretettel fogadtok ott mindig minket, hiszen ti vagytok a legelsők, rögtön leültök az egyik asztalhoz, és utána jön a terülj-terülj. De nem a sütik fognak hiányozni, hanem az a szeretet, amivel fogadni szoktatok minket. Na de gondolom, októberben majd jöttök, hiszen akkor itt lesz Kell László Spreventura is. Gombos Márti is írja, sziasztok, végre péntek, kellemes estét, jó szórakozást kívánok mindenkinek. Köszönjük szépen, Márti. Egy másik posztba írtad, hogy holnap te is jössz. Úgyhogy akkor találkozunk. Madla Jani, szép estét kívánok mindenkinek a rádiónál és a stúdióban. Attilának jó zenehallgatást. Köszönöm szépen. Na még egy beírás. Zarándok Balázs, sziasztok mindenkinek, szép estét és jó zenehallgatást kívánok. Már alig várom a holnapi Euro Italo bulit. Addig is Hajcsár Attila, jöjjenek ma is a jó zenék.

DJ's Project, Vision of Love. Ezúttal egy több mint 8 perces változatban. Egy jó órával ezelőtt játszottam Dennis és Denise How Do You Feel című dalát, és akkor írta be Lackó Jani, hogy a két event is kiadványt naponta 10-szer meghallgatom az elmúlt napokban. Ugye az egyik dal az volt, amit az előbb említettem, a másik pedig, ahogy írja is helyesen, hogy a Hot Cartel a Get Up. Hát akkor most jöjjön ez a felvétel. Kettő óra 36 perckor egy újdonság az Eventitől.

kapitány úr, köszönöm szépen. Látom, még fönt vagytok. Azt írja Valasán Attila, micsoda remek művek, egy hatkard újdonság, és egy klasszikus a Fanfantól. Így igaz, Living in Japan. Ráadásul ez a hosszú, majdnem 8 perces változat volt. Én közben mindenféle dolgokkal foglalkoztam, mert hát azért még egy bő óra van hátra ebből a mai műsorból. Meg ilyenkor én is olvasgatok ezt, azt,

Mirko Hirsch ma már ugye szerepelt Attila összeállításában, de most jöjjön egy olyan dal, ami néhány héttel ezelőtt jelent meg, és azt gondoltam, mert nem emlékszem, hogy én ezt bemutattam itt a sok szabadságolások miatt, lehet, hogy ez a most következő felvétel kimaradt.

0: 22 óra 58 perc van, ami azt jelenti, hogy új dalt már nem tudok indítani. Hamarosan jön a 23 órás mix, és aztán utána Keresztes Imre barátomat fogom köszönteni. Egy kicsit azért szégyellem magamat, hogy írtam is neki, mert tudom, hogy a héten volt a születésnapja, és mi úgy vagyunk egymással, hogy nem a Facebookon szoktuk odaírni, hogy hello, bello, boldog szülinapot, hanem felszoktuk egymást hívni, és ez most elmaradt, úgyhogy vezekeltem egy picit, aztán abban maradtunk, hogy akkor majd megy egy dal. Nagyon régi jó barátom egyébként, több mint 10 évvel ezelőtt volt is itt bent a műsorban. Azóta nem tudtam őket ide becsalni a párjával, de még az is lehet, hogy majd valamikor az ősszel vagy a télen benéznek ismét. Még nem is ebben a stúdióban voltunk akkor. Jut eszembe Imi, gyertek holnap a buliba. Jó lesz! Ezzel a Lévai Tiborral úgy vagyok, mint Mándoki Lászlóval, hogy tudom, hogy magyarok, tudom, hogy volt egy-két dal, hát főleg Lévai Tibor esetén talán még egy volt, mármint ebből a diszkó műfajból. Mándoki úr azért a Genghis Khannal hozott néhány slágert, bár ezt nem vállalja fel, azt az itt egyik hozzá, tehát egyszer láttam vele egy beszélgetést, ahol kikötötte a műsorvezetőnek, hogy bármiről lehet kérdezni, de a Genghis Khanról nem. Na most ez egy német műsorvezető volt, őket azért nem nagyon lehet így irányítgatni, úgyhogy az első negyed órában nem kérdezett semmit a Genghis Khanról, majd utána mégiscsak rákérdezett élő adásban, ami drága emberünk fölugrott, elkezdett németül üvölteni, hogy akkor most itt hagyja az adást, aztán lecsillapították és mondták neki, hogy hát azért próbáljon már megviselkedni, a Genghis Khan pedig tetszik vagy nem, az élete része volt. Lévai Tibor, Gypsy Bubi, egy 1985-ös dal. Volt egy pulikutyám annak idején, amikor játszottunk a rongyal, az a szájába volt, és én így húzogattam. Na neki volt olyan hangja, mint itt ennek a dalnak az elején. Na!
1: 23 óra.
2: Music to music. Music.
1: És most kezdődik egy újabb óra a 80-as évek legjobb diszkós lágereivel itt a poptarisznya.hu-n. Minden, ami 80-as évek. Különlegességek, ritkaságok, remixek. A mikrofonnál Hajcser Attila.
3: Al oír esta campanilla.
4: Que no se pare nada.
5: Uno, dos, tres, cuatro.

23 óra 16 perc van, szép estét kívánok mindenkinek. Ez bizony már a harmadik óra. Óranyitó mix, ahogy az lenni szokott. Most egy picit rövidebb. Bár a másikat, a 22 órást is dicsérték, köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, van egy barátom, akivel nem szoktam én minden áldott nap beszélni, hogy szia Imi, hogy vagy? Mert hát az élet egy picit azért elsodort már minket egymástól, valaha egy általános iskolába jártunk. Jelenleg egy kerületben élünk, nagyon jól ismerem őt, egy picit talán önök is ismerhetik, mert bizonyos időközönként beszokott ide a műsorba jelentkezni, akkor mindig beír, hogy sziasztok, itt vagyok, Imi vagyok, és olyankor én mindig örülök neki, hogy na, Imre barátom nem felejtett el sem a műsort, sem engem. És hát én viszont a héten elfelejtettem azt, hogy neki születésnapja van. Most egy picit vezekelve, de mégiscsak nagy-nagy szeretettel küldöm neki Szandra dalát, azért ezt a dalt, mert hogy ő ezt kérte, hogy mindenképpen Szandrától játsszak valamit. Imikém, nagyon boldog születésnapot kívánok neked!

Ha jól emlékszem, akkor tavaly Szandrát játszottam neked, Imi. Mindegy. Óra 24 perc van, önök a Music Story-t hallják itt a poptarizja.hu-n. Múlt héten pénteken nem voltam, Popovics Laci helyettesített úgy szűk 2 órán keresztül, mert ha jól tudom, akkor éppen 10:45-ig volt itt az adásban, de 21 óra után Euro-Italo diszkókat játszott, azért belehallgattunk a fiammal, mert hogy én nyaralni voltam múlt hét pénteken. És pont aznap jelent meg Leon Rossnak egy extended kiadványa, ugye itt az ismert daloknak az időtartamában meghosszabbított változatáról van szó, ugye az 5. album, ami tavaly jelent meg, az ott szerepeltetett daloknak a jó kis hosszú 5-6 perces, sőt ebben az esetben 7 perces változatai vannak rajta. Hát én most ezt választottam, ha már így alakult, hogy múlt héten nem voltam. Leon Russ. Ez a Shane.

Hölgyeim és uraim, nagyon megy az idő. Már 10 hónapja annak, hogy elveszítettük Komjáti Gyuri bácsit. Napra pontosan. Október 28-a óta nincsen közöttünk, de azóta sem volt egyetlen egy Music Story sem, amiben ne említettem volna a nevét, ha máskor nem, akkor a végén az elköszönésnél. De azóta már voltak bejátszások, hogy a hangja időnként itt legyen velünk. Sokszor említettem már, hogy ez a dal volt az egyik kedvence ebből a műfajból. Még ő mondta itt az egyik műsorban, hogy amikor a Danubiuson ez szólt, akkor mindig intett a technikusnak, hogy egy kicsit emelje föl a hangerőt. És aztán, amikor itt volt benn nálunk a stúdióban, akkor is többször játszottuk. Hát akkor most az ő emlékére jöjjön Jeff Harrison. Ez a Bad New York City.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszd az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisznya.hu-n. Music Story. Friday Night
2: Music. Hajcser Attilával itt a poptarisznya.hu-n.

Ma jelent meg a Facebookon a hír, hogy jövő héten szombaton lesz a Marjani barátunk temetése. Velencén, a temetőben pontban 12 órakor. A gyászjelentés szerint bárki mehet, így aki szerette és tisztelte, az nyugodtan menjen el a temetésre. Két héttel ezelőtt szinte az egész műsorban hamar Janira emlékeztünk. Most egy dalt kerestem meg, mert tudom, hogy ezt is nagyon szerette, hiszen Les McCown, természetesen Dieter Bohlen dalát fogja most elénekelni.

Chris Norman, Midnight Lady. 23 óra 58 perc van, ami azt jelenti, hogy ez is ennyi volt már a Music Story. Köszönöm szépen mindenkinek a kitüntető figyelmét. A mai műsort is Komjáti György, valamint Komjáti Zoltán, Bétót László, Popovics László, Kis György, László Zoltán, Valla Sándor, valamint Orbán DJ Mix Tamás segítségével készítettem, és köszönöm Valasán Attilának is, hogy a mai alkalommal is bejelentkezett három kitűnő felvétellel a műsorba. Ami a hétvégét illeti, jönnek majd a kollégák, holnap reggel 9-től Dombóvári Gábor és a Matiné, este 20 órától Hudák Misi és a Zeneverzum. Akinek pedig van kedve bulizni, az nyugodtan jöjjön el, ugyanis holnap Székesfehérváron csak is kizárólag az eredeti 80-as diszkó felvételek lesznek hallhatóak az Alba Bárban. A regisztrációs e-mailt pedig beírtam a posztba, de 8 és 9 óra között ott lesz a kapuban a Gyuri. Szerintem beenged bárkit, aki innen a Poptarisznyából vagy a hallgatói körből érkezik. 2 hét múlva Bakelit partizunk majd László Zoltánnal és Valla Sándorral. Már a 33. lesz, éppen most rendeltem meg hozzá a szigdálokat délután. Találkozunk jövő héten, pénteken este 21 órától, akkor még csak egyedül majd velem. Addig is mindenkinek jó éjszakát kívánok, Hajcsár Attilát hallották.

0: Ez volt a Music Story. A 80-as évek euro-italo-diszkos slágerei, különlegességek, ritkaságok, remixek, dalok a New Generation világából. Music Story jövő pénteken is 21 órától Hajcsár Attilával itt a poptarisztja.hu-n. Tartson velünk!
1: Most a poptarisztja.hu egy korábbi műsorának ismétlését hallják. Jó szórakozást! Bétósó.
0: Benne a múlt és a jelen legnagyobb slágerei. 3 óra, sok zenével és beszélgetésekkel.
2: Mindez egy műsorban, amelynek címe Bétósó. Ready, go!
3: Jó napot kívánok! A nevem Bétót László. Dynamite.
4: Nagyon szép napot mindenkinek. Kezdődik a Bétósó itt a poptarisztja.hu-n. A szokásoknak megfelelően picivel később, de hát természetesen a szokásoknak megfelelően pontosan annyival tart tovább, mint amennyivel kezdődik később. Az idő barátságos, a felhők, a friss levegő hőmérséklet tulajdonképpen reggeli alvásra próbálja invitálni az embert. Megmondom őszintén, engem sikerült. Na mindegy, kezdünk. Sok-sok zenével és a szokásos betétekkel. Lesz humor, lesznek újdonságok, és természetesen összekapcsolódik a Rádió Bézs és a poptarisztja.hu is a harmadik órában. Kezdődjék tehát a Bétósó. Ehhez kívánok mindenkinek nagyon jó vételt és nagyon jó szórakozást. Glenn Frey. The heat is on.

Glenn Frey után a Hot Chocolate talán legnagyobb slágere. Több is volt. Ez a You Sexy

0: Ez volt a Hot Chocolate és a You Sexy Thing.
1: Beto Show. Bétót Lászlóval minden csütörtökön 9-től 12 óráig.
0: We built this city. Ez a Starship és a legnagyobb slágerük a We Build This City.

0: The Power of Love. Ő volt Huey Lewis és a News.
1: Riportok és zenék. Ez a Bétó Show. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. Bétót László műsora a poptarisznya.hu-n.
0: A folytatásban az ILO, az Electric Light Orchestra. Ez a So Serious.

So Serious, ez volt az ILO, az Electric Light Orchestra. Egy bizonyos születésnap alkalmából 1987. szeptember 30-án állt össze néhány fantasztikus zenész, hogy eljátszanak mindent, ami Roy Orbisonhoz kapcsolódik. Nos, azt hiszem ez az egyetlen egy igazi Roy Orbison koncert felvétel, hiszen minden úgy van ezen a CD-n, ahogy a színpadon elhangzott. És hogy kik voltak ott? Csak néhány nevet szeretnék említeni. Jackson Brown, T-Bone Burnett, Elvis Costello, Bruce Springsteen, Tom Waits, és persze még többen. És az összes nagy sláger elhangzott, ami Roy Orbison nevéhez és az ő fekete szemüvegéhez kapcsolódik. A Black and White Night-ról forog most a klasszikus, a Pretty Woman.

0: Ez volt az REO Speedwagon és a Can't Fight This Feeling. Az egyik nagy-nagy kedvencem a sok-sok remek zene közül, amely a zene irodalmában megfordult az elmúlt évtizedekben. Szóval az egyik kedvencem ez volt az REO Speedwagon.
1: Beto Show Bétót Lászlóval. Új időpontban minden csütörtökön 9-től 12-ig itt a poptarisznya.hu-n.
0: Ez is egy nagyon nagy sláger a Tears for Fears-től. Everybody wants to rule the world. Tears for Fears.

Két barát alapította Roland Orzbál és Kurt Smith az együttest, amely sok-sok sikert ért el főképpen Angliában. Ez volt az elmúlt percekben a Tears for Fears. John Parr. Ez a Central Most Fire.

Egy mondat elejéig visszatérve az előző együttesre, a Tears for Fears-re. Engem mindig is érdekelt, hogy egy név hogy keletkezik, és miért úgy hívják adott esetben az együttes, ahogy hívják. Nos, a srácok, Kurt Smith és Roland Orzbal több névvel is próbálkoztak, de aztán rátaláltak Artur Janov könyvére, a Primal Screamre, és innen kölcsönözték a nevet, és így lett az együttes Tears for Fears. Ez hangzott el az elmúlt percekben legalábbis John Barth megelőzően itt a B-túlsóban a popdarica.hu-n. Az Everybody Rules the World pedig ez volt tán valóban az egyik leges-leges legnagyobb sikere az együttesnek, amely rövid idő után feloszlott, és a két tag külön-külön próbált karriert építeni minimális sikerrel. John Parr után a Creedence Clearwater Revival következik, Who Stopped the Rain, ez a dal címe. És hát persze most nem megállítani kéne az esőt, hanem elindítani valahogyan, mert bizony száraz az ország, száraz szinte egész Európa, folyók és a földek és minden, szóval nem megállítani, hanem elindítani kellene az esőt. Én pedig elindítom a dalt, jön a Creedence Clearwater Revival. Hey!

Az egyetlen egy igazi reggae együttes Magyarországon a Ladány Bene 27. Ha van még a világon. Ez az a címe, és ez a Ladány Bene 27.

Ez volt az elmúlt percekben a Ladány Bene 27. És ez már a show, Adivadi. És egy ritkábban játszott slágerük. Ez a Hey Rock and Roll. És a show, Adivadi.

Adam Curry írja, üdvözlet mindenkinek, végre újabb szabadság, és ha már szabadság, akkor egy jó kis igazi szabadidő program. Valamit szerel, nem látom pontosan a képről, hogy mit, de nem zavar, írja, mert szólnak a jobbnál jobb zenék, remélem, hogy ez így van. És van, akinek kezdődött, van, akinek végződött a szabadsága. János Drang írja, vég a szabadságnak, újra úton, és újra Bétósó. Csoda szép napot és jó munkát, jó gurit. Esetleg, aki most tölti jól megérdemelt pihenését neki, nekik, pedig nagyon-nagyon jó pihenés. Illés Tamás írja, Portorozóban a szlovén parton is szól ma a Bétósó. És szól Johnny és a Hurricanes klasszikusa, ez a Crossfire.

Szerencsét Tamás írja, ugyan elborult az idő, ennek ellenére a jó kedvet a Bétósó hozza elő. Laci adja hozzá a legjobb zenéket, és a nevetésről sem feledkezik meg, fokozva tovább a jó hangulatot, mert eme műsortól még az ég is kiderül, és minden hallgató felderül. Én azt hiszem, jobban örülnék, hogyha ettől a műsortól most minden beborulna és esne az eső, és ezzel én nem vagyok egyedül, de köszönöm a szép szavakat. Favu Zsolt írja, szép napot mindenkinek, szia Laci, a zene legyen veletek a stúdión onnan és az éteren túl. Kovács Tamás írta, szia Laci, 5 év után elküldtek a munkahelyemről. Na hát ez nem egy szerencsés dolog, viszont ami, mert hát az optimizmus a legfontosabb, most már ezentúl nem csak vasárnap tudom hallgatni a Poptarisznyát a Retro Rádióban, hanem csütörtökön és itt a Bétósóban a poptarisznya.hu-n, mivel most már lesz rá időm. Azért remélem, Tamás, a helyzet változni fog és ismét lesz munkád. Ez a Dakotas. És a Magic Carpet.

A Dakotász és a Magic Carpet után. Ez már a Phantoms. És a Mexican.

Shadows of Ventures és a Sputniks zenéi alapján és az ő kezdeményezésükre tulajdonképpen ellepték a világot annak idején a különböző gitár együttesek mérsékelt, vagy egy-egy dallal, egy-egy nagyobb sikerrel próbálták meghódítani a slágerlistákat. A Phantoms is ilyen volt, a Mexican amúgy felkerült annak idején a slágerlistákra. A sokoldali Ray Conniff, a sokoldalú zenész és zenekar tagjai sok mindennel próbálkoztak, és sok mindent játszottak a saját stílusokon kívül. Itt van például egy ilyen dal, ami Pat Boone nagy slágere volt annó, de most Ray Conniff-tól és együttesétől szól. There's a tiny kangaroo down spot.

Ez volt Ray Conniff és a Time Kangaroo Danceport. Ha már említettem az előbb a Ventures-nek a nevét, akkor most jöjjön a Ventures. És a dal, amely a nagyslágerek egyike volt a Ventures-től. A Night Wave.

Sajnos erre a hétre is jutott szomorúság. Meghalt Dolly Parton, 80 éves volt a művésznő, a country zene királynőjeként tartják számon. Dolly Rebecca Parton, Primetime Emmy, valamint többszörös Grammy-díjas amerikai country és popénekesnő, dalszerző, színésznő, író és filantrop személyiség, a country zene királynője. Néhány dal van, most rá emlékezünk. Dolly Parton énekel.

Ez volt a Release Me. Dali összesen 14 Grammy díjat, 2 Oscar díjjelölést, 10 Country Music Association Awards-ot, 7 Academy of Country Music Awards-ot és 3 American Music Awards díjat és elismerést gyűjtött be. 54 Grammy díj jelölésével pedig Bruce Springsteen mellett ő a 10. legtöbbször jelölt ember erre a díjra. 25 slágerlista vezető dalának és rekord mennyiségű 42 top 10-es albumának köszönhetően a country zene királynőjeként nevezik és tartják számon és fogják ezután is. Ő az egyetlen előadó, a közutóbbi 4 évtized mindegyikében rendelkezett lista vezető dallal. I will always love you. Wayne's Girl és Dolly Parton duettje ez.

Az amerikai Tennessee államban született Dolly Parton nagy hatása voltak rá gyermekkori templomi élményei. Nagyapja a pünkösdi mozgalom egyik képviselője volt. Koncertjei során gyakran énekelt spirituális dalokat. 1966-ban ment feleségül Carl Thomas Deanhez. Férje került a nyilvánosságot, és csak ritkán kísérte el feleségét fellépéseire. Parton állítása szerint férje csak egyszer látta őt színpadon fellépni. Bár saját gyermekük nincs, Parton testvéreinek gyerekeire gyakran vigyáztak. Parton egyébként Miley Cyrus színésznő és énekesnő keresztanyja. Férje Carl Dean közel 60 év házasságuk után 2025-ben 82 éves korában hunyt el.

Parton már gyerekként gyakran fellépett helyi rádiók műsoraiban. 13 éves korában fellépett egy Nashville-i rádió műsorban. Itt találkozott először Johnny Cash-sel, aki bátorította őt, hogy ha tessék énekelni, ilyen hanggal nem lehet nem énekelni. A középiskola elvégzése után Nashville-be költözött, és a Moment Recordshoz szerződött le, és zeneszerzőként is bemutatkozott. Egy dal következik ismételten Dolly Partontól. Ez a Making Believe.

Making Believe, Dolly Parton énekelt. Vannak a pofátlan előadók, együttesek és énekesek, akik se szó, se beszéd, elővesznek valami régi-régi nagy sikert és eléneklik. És vannak a művészek, akik engedélyt kérnek arra, hogy elénekelhessenek valamit. Nos, Dolly Parton természetesen az utóbbi sort gazdagítja, vannak azért nagyon sokan, Madonnával is kezdhetném, hiszen az Abbához ment el a Madonna annak ide, hogy elénekelhessen egy dalt, vagy egy dal foszlány benne legyen az új számában. Minden esetre Dolly Parton is elment Paul McCartneyhez, és megkérte őt, hogy adjon engedélyt arra, hogy elénekelje a Let It Be-t. A tisztelet kölcsönös, hiszen Paul McCartney naná, hogy engedélyt adott. Sőt, Ringóval együtt ott voltak a felvételen, és így szólalt meg Dolly Partontól, Paul McCartneytól és Ringótól a Let It Be.

0: Let It Be, Dolly Parton, Paul McCartney és Ringo Starr. Dolly Partonra emlékeztem. The night is cloudy, there is still a light that shines on me. Aki sajnos már nincs közöttünk, 80 évesen hagyott itt bennünket, Dolly Parton.
1: Beatles Show. Beatles Lászlóval minden csütörtökön 9-től 12 óráig.
0: Ez már a New Order. És a Blue Monday.

0: És akkor most legyen a főszerep a továbbiakban a humoré. Sok szereplős az első jelenet: Bajor Imre, Boncz Géza, Usztics Mátyás, Ihos József, Nádas György és Szilágyi Tibor játsza a jelenetet, amelynek címe Falugyűlés.
1: Tisztelt falugyűlés!
2: Halljuk!
1: Mai összejövetelünk célja, hogy megbeszéljük a csátnagymarosi borlépcső ügyét. De napirend előtti pontként először is gratulálunk a kuratóriumunk tanárnőjének a kitüntetéséhez, a polgári három kereszthez.
3: Hát ki adta, a kuratórium?
2: Nem, a laboratórium. Egyébként holnaptól már nem a kuratóriumban, hanem a kispostán dolgozom.
4: És miért?
2: Mert ott tudom csak hasznosítani a nyelvtudásomat.
3: Tolmácsolni fog?
2: Nem, én nyalom a bélyegeket.
1: Továbbá gratulálunk Kató néninek az ezüst lakodalmához.
4: Köszönöm szépen.
3: Hogy sikerült az esküvőjebéd?
4: Én sajnos alig bírtam elrágni a rántott szeletet.
2: Annyira rágos volt?
4: Nem, elfelejtettem fűhajtani a fátyolamot, ez volt a...
1: Visszatérve napirendünkre, mint tudják, a hágai döntés sokkal több pontban marasztalt el minket, csátiakat. Igaz, hogy a plébános úr hágaadó istentiszteletet is celebrált, mégis azt kell, hogy mondjam, hogy döntetlenre kikaptunk.
5: Ehhez nekem is lenne egy felszólalásom.
1: Tessék!
5: Először is bemutatkoznék dr. Orsos Internet. Borugyi tanácsadó, mellesleg dunacsúnyi lakos.
3: Hát az én feleségem is csúnyi.
4: Mi lány csúnyi?
3: Nagyon csúnyi.
5: Szóval már engedtessék meg, hogy befejezzem az én mondásomat. Ha már így összekvaterkáztunk egymás köröttem, és beszélhetek végre, csak azt akarom mondani, hogy a Márton bácsinak is volt döntése hágába.
2: Ne mondja, és mit döntött?
5: Húz kis fröccsöt magába.
2: Ez nekem is lenne egy felszólamlás előtti felszólamlásom. Aki még nem ismerte dr. Tóth Elvira, biológiás, a Csáti Borlépcsőt Vizsgáló Bizottság titkára, egyébként NATO-kompatibilis hajadon.
4: Hát de hiszen magának van vőlegénye.
2: Igaz, de a vőlegényem sajnos siket néma, plusz dadog is.
5: Ha miből gondolja, hogy dadog?
2: Abból, hogy remeg a keze.
1: Az a baj, hogy mi ökológiai és környezetvédelmi döntésre számítottuk, ehelyett csupán a szerződés jogi részét vizsgálták.
5: Ez a borlépcső megbontja a falu flóráját és lőréjét. A kiszáradnak a hordóink, berosdásodnak a pincelakatok, eltűnnek a helyről a seregélyek is, a kivilágítatlan ingatag biciklista.
1: Na jó, hát tapasztaltak már ökológiai egyensúlyvesztést.
2: Csak a Márton bácsinál, amikor jön haza a kocsmából.
3: Orsós úr, maga rokon az itteni vállalkozónak?
5: A kisöccse vagy.
4: Biztos, hogy kisöccse?
2: Nyugalom, én már utána néztem. Sajnos kisebb, mint gondoltam.
4: Én már nem bízok már senkibe, egyedül a Habcsók urba. Majd ő megmenti a hazát.
3: Igen ám, de az árral szemben nehéz.
4: Miféle árral?
3: Hát a Mecsi árral.
5: Nekünk orsósoknak teljesen mindegy, mi kivándorlunk Kanadába, ott él a kisebbi középső nagyapám indián törzsfőnök.
2: Mi az indián neve?
5: Tüzes Zseb.
1: Megkérem a tanárnőt, hogy röviden ismertesse a borlépcső történet.
2: Kérem szépen, 77-ben faluközi szerződés született, amit még a régi tanácselnök, azaz a mostani polgármester úr írt alá.
1: Igaz, igaz, de mint ahogy a költő mondá, ők fogták ceruzámot.
5: Na ezt a témát csak hagyjuk, mert a faluban hetek óta kering egy videókazetta, ahol két orszós lányon, orszós anatómiával és orszós peronoszporával.
1: Hát nézze, nem tagadom, de aki látta, az tudhatja, hogy én ott is keményen kiálltam a falu ügyéjében.
2: Édesem, láttam a maga videóanyagát, hát... Ha az én iskolámba járna, akkor kirúgnám.
1: Miért?
2: Lógásért. Visszatérve a borlépcsőre, 81-ben már sejtik a hibákat, és lassítják az építkezést.
4: És hogyan lassították?
3: Úgy, hogy az összes munkagép behúzott kézifékkel dolgozik.
1: Nézzék, emberek, Hágának az az üzenete, hogy egyetlen szomszéd falu se torzsalkodjék egymással, hanem oldják meg a vitáikat békésen egymás között. Ne úgy, mint a magyar-jugoszláv megy szurkolói.
4: Hát kár, hogy nem a Márton szomszéd volt a magyarok labdája.
5: Mi?
4: Mert mindig be van rúgva.
1: Tisztelt falugyűlés! További napirendi pontunk a csáti tőzsde krach.
5: Na és mi volt a legnagyobb esés?
1: A Márton bácsi. Ugyanis a tőzsde előtt becsípte a nadrág szárát a biciklikül.
3: Azóta ellepték a falut a tőzsde cápák.
5: Engem is tőzsde cápának tituláltak?
2: Még hogy tőzsde cápa, édesem, maga nálam még tőzsde sneci se lehet.
1: Utolsó napirendi pontunk a csáti NATO próbaszavazás.
5: Nekünk orszósoknak még van otthon videón a NATO.
4: Melyik NATO?
5: Hát a Terminátor.
1: Katró néni,
4: na?
1: Mit karikázott be a szavazólapon?
4: Az, hogy készült az alföldi nyomdában.
3: Én viszont igennel szavaztam, mert annak idején aknász voltam. Amikor 44-ben aláaknáztam a falut, javultak is a házasságok.
2: Miért?
3: Mert senki sem mert félrelépni.
5: Na tényleg, tanárnő, maga hogyan dönti el, hogy aznap megcsalja a vőlegényét, vagy nem?
2: Drágám, feldobok előtte egy forintot, ha fej, akkor megcsalom.
4: És ha írás?
2: Akkor még egyszer dobok.
1: Tisztelt falugyűlés! Ezennel mai falugyűlésünket berekeztem, és azt mondom, hogy ne siránkozzanak a bajokon, hanem örüljenek annak, hogy mennyivel jobban állunk most, mint jövő ilyenkor fogunk. Annál is inkább, mert a falunkba költözik Macó Ágnes.
6: Az ki van zárva!
0: Bajor Imre és Ihos József következik. A jelenet címe Ede bácsi és a közélet.
7: Én nagyon sok szeretettel köszöntöm itt a Rádió Kabaréban az ország legtöbbet látott és legtöbbet tapasztalt állampolgárát, Ede bácsit.
8: Megálljon a jó Isten, édes fiam.
7: Jó estét. Ede bácsi, hova tűnt ön a közéletből?
8: Csalódtam az emberekben, főleg azokban, akik körülvettek, tudod?
7: Igen, és kik vették körül?
8: Hárman vettek körül is. Így konkrétan én vettem körül saját magamat, aztán a Gyula és az Otto, a Tóth-Otto.
7: Ede bácsi, azóta vidéken tetszik élni, ugye? Miért költözött el?
8: Mert engem három kellemetlenség is ért a fővárosban, édes fiam.
7: Mi volt ez a három kellemetlenség?
8: Hát én voltam az egyik kellemetlenség, aztán a Gyula is az Otto, a Tóth-Otto.
7: Ede bácsi, gondolom szívesen emlékezik vissza azokra a régi szép időkre.
8: Szívesen emlékszem, csak arra nem emlékszem, hogy melyikek is azok a szép idők.
7: Hát, Ede bácsi, pörgessük vissza az eseményeket.
8: Jó, te csak pörgesd magad, én úgyis szédülök, tudod?
7: Ön már ott volt a Vereckei szorosnál is?
8: Ott voltam, fiam, de nagyon szoros volt. Alig fértem el valahogyan.
7: És... hogyan oldották meg az átjutást a szorosnál?
8: Kértünk egy számmal nagyobbat belőle. tettem én egy alapítványt, ez volt a Vereckei Szoros Alapítvány.
7: Ede bácsi, igaz, hogy a honfoglalás három hullámban történt?
8: Így van.
7: És mi volt az ár? Mi volt az a három hullám?
8: Én voltam az első hullám, vagy Gyula a második hullám, az Otto meg a tartós hullám.
7: Hát Ede bácsi, ön részt vett a tatárjárásban is.
8: A sáskajárásban. Ettem részt, saját kezüleg daraboltam fel egy sáskát három részre, úgyis mint fej, tor és a tortottó.
7: Ede bácsi, ezután három részre szakadt az ország.
8: Úgy bizony, fiam. Hát ugye rám szakadt, a Gyulára és a tortottóra. Így alapítottuk meg az erdélyi fejetlenséget. Ez a kolozsvári színész, ez a Louis de Funár játszotta a fej nélküli lovast.
7: Ede bácsi, úgy tudom, ön harcolt az orosz forradalomban is.
8: Részt vettem, fiam, egy satupaddal harcoltam, mivel a munkásosztályt képviseltem.
7: Bocsánat, hogyan lehet egy satupaddal harcolni?
8: Jól, becsíptem én egy fiam.
7: Ezt hogy értsem?
8: Hát, hogy te is megírtál volna 8 vodkát és 9 tripliszeket, akkor ilyen hülyeségeket nem kérdeznék.
7: Igen. A Habsburgok alatt milyen álnevet használt?
8: Angyalom, Buga Jakab voltam. Már akkor is megmondtam, hogy a nemzetközi helyzet egyre fokosodik. Egyébként Eisenachnál támadtunk, jöttek, mint a tenger, marha büdösek voltak.
7: A Habsburgok?
8: Nem, a Wartburgok. Két ütembe támadtak.
7: Ede bácsi, mit csinált ön Mária Terézia alatt?
8: Nyöszörögtem én. Nehéz volt, hogy majdnem kiszorította a szuszt belőle.
7: Ede bácsi, az egy törékeny nő volt.
8: Amúgy az volt, ha nem lett volna rajta a Gyula, meg a tótottó.
7: Ede bácsi, ugorjunk egy nagyot az időben, jó?
8: Ugrándozzá.
7: Ön ugye volt emigrációban?
8: Egyesült Arab Emigrációban voltam. Egy háremben dolgoztunk.
7: Kivel?
8: Hát mi hárem? Én, a Gyula... Egyébként mindenkit hazahozattam az emigrációból, és újra temettettem.
7: És kiket temettetett újra?
8: Hát most az agyadat dobod elér egy fiam, mert elsősorban magamat, aztán a Bobit, meg a tótottót.
7: Ugye tudja, hogy feltámadta Mark a Dallasban.
8: Melyik Mark ez a Deutsche Mark? Mert az jöhet minden mennyiségben, édes fiam.
7: Aztán itt volt a másik feltámadás, ugye az Omega koncert. Ede bácsi is kint volt?
8: Kint voltam, sajnos. Mert ha bennettem volna, akkor nem házom bőrig.
7: Sokan voltak kint?
8: Úgy, 70.003-an voltak konkrétan.
7: Hárman? És ki volt az a három?
8: Hát én voltam... A Gyula...
7: Melyik Gyula?
8: Horn Gyula. Ott ült a feleségével, a Pécsi Ildikóval. Folyton ilyen V betűt mutatott a kezével.
7: Viktóriát?
8: Nem, két konyakot kért a büfét. Ott voltak a koncerten az egykori MSZMP tagok is.
7: És mit csináltak ők a koncerten?
8: Ők voltak a régi csibészek.
7: Ede bácsi, mi volt a legérdekesebb ezen a koncerten?
8: Az, hogy sose hittem volna, hogy a Népstadiontól a Blaha Lujza térre előbb be lehet élni vízibiciklivel, mint metróval.
7: Ede bácsi,
8: tessék.
7: Állítólag a maga falujában hamisítják a paprikát.
8: Én már az első nap rájöttem a vendéglőben, hogy olmozott a paprika.
7: Miből?
8: Abból, hogy a fél adag paprikás csirkémet 40 pincér emelte rá a tányért.
7: Ede bácsi, most mivel tetszik foglalkozni?
8: Most a Gyula tanácsadó testületében vagyok egyébként. Azt tanácsoltam, hogy a Gyula áruljon patogatott kukoricát, hogy népszerűbb legyen.
7: És milyen néven?
8: Popcorn. Vajon mostanában valahogy mindent megunok.
7: És mit tetszik a legjobban unni?
8: Az ízületi gyulladást, már a könyökömön jön ki. Voltam egy ukrán csodadoktornál, adtam neki 10 000 forintot, és azonnal eltűnt.
7: A gyulladás?
8: Nem, a csodadoktor.
7: Végezetül úgy tudom, hogy Ede bácsi benzincsempészet állt Jugoszláviába.
8: Így van. Beletöltöttem 40 akó mosóbenzint.
7: Miben?
8: Hát a gyulába és a tócócóba.
7: És mikor vették észre a vámosok?
8: Akkor, amikor a gyula rágyújtott a határon.
7: Ede bácsi is, hányan égtek el?
8: Hát szerencsére csak 3-an.
7: Ki?
8: Én, a gyula, meg egész Röszke.
0: Jöjjön néhány újdonság, ez egy régebbi dal, az év elején készült még. Itt az új remixe. Ray Dalton felvétele, ez a Do It Again.

Time. Ő volt az elmúlt percekben Ray Dalton és a Do It Again. Egy brazil elektronikus zenei producer Reezer következik, aki mellesleg még DJ is. Aki mindenféle house dalokat készít, és momentán